0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolatteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palátában menne le az Istenség teljessége. Hódolatból a hidőmre, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őd, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolata örvendezve az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: akit te szent szűz, a világra szűrtél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy adakadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztállátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor az Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikéten kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmon.
3: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
3: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a tikroktól a boldogság a Szűz Mária Szent Olvasnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
5: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bartalis Izabellával, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont menedzserével Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet telefonon, dr. Bartalis Izabellát, egyetemi oktatót és a Székely Dalegy lett férfi kórus karnagyát.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Székelyudvarhelyen vagyok. A fő állásom a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontnak a vezetése, úgyhogy most itt vagyok az intézményünk irodájában.
0: Kezdjük is el az interjút, hogy meséljen arról, kérem, hogy hogyan nőtt fel, milyen volt a gyermekkora, milyen családból származik.
1: Én Felsőháromszékről, Kézi Szentlélekről származom, ott születtem Kézivásárhelyen, és a gyermekkoromat Kézi Szentléleken töltöttem. Kézivásárhely melletti eléggé nagy község. A Perkőhegy lábánál a gyermekkoromat is átszőtte a zene, a hagyományoknak a megélése. Édesapám mellett tanultam énekelni alig 3 évesen. Ő citerázott, én énekeltem. Tehát a kultúra, a kulturális élet, a zene az az életem szerves része volt. Már gyerekkoromban énekeltem a helyi kórusban, a pásztorjátékokban mindig szerepeltem karácsonykor, még a tiltott időszakban is. És szerettem ott élni, szerettem ott felnőni, szeretem a háromszéki embereket, a Kézi Szentléleki falustársaimat. Büszke vagyok arra a Bartalis családra, akik ott vannak Kézi Szentléleken, kujfaragással foglalkoznak mai napig. Nagybátyámék, az ők szüleim már azzal foglalkoztak, gyönyörű szép alkotásokat készítenek mészkőből, onnan a Perkőhegy lábáról bányásszák ki a nyersanyagot, és azt feldolgozva Erdély minden területén dolgoztak különböző ornamentikákat, természetesen ez mellett sírköveket faragnak, de a településen, Felsőháromszéken nagyon sok munkájuk látható. Erre is nagyon büszke vagyok. Anyai ágról pedig a felmenőjeim pedagógusok voltak, édesanyám felől Nyújtódon született édesanyám, és az ottani felmenőjeim az a családi ág, a Kádár pap család, az, amelyek pedagógusok voltak már az 1800-as években. Nagyon sok pedagógus, kántortanító volt abban a családban, és talán innen jön a pedagógusi pálya felel vezető elhivatottság, mert nagyon-nagyon szeretek tanítani mai napig, és édesapámiktól jön a szép érzék iránti attitűdöm, azt mondhatom, és a zene iránti elkötelezettségem. Nem volt egyszerű gyermekkorú, már abban az időben nem volt egyszerű megélni a magyarságunkat, de mindig a családban a magyar identitás nagyon erősen jelen volt. Nagyon erősen jelen volt a hit. A Jóisten mindig segítette a családunkat, azt mondhatom. Van egy öcsém, Ernő, akit mondhatatlanul szeretek. Sokat segített az életemben, nagyon sokat. Minden nehéz pillanatomban velem volt. Bármilyen megpróbáltatás volt az életemben, akkor mindig mellettem volt, ugyanúgy, hogy a szüleim. És hálás vagyok, hogy egy mai napig egy olyan családi kötelék van a családban, mind a két fele, tehát úgy az édesanyai ágon, mint az édesapai ágon, ami erős, és nagyon szép megélni ezt az összetartozást, ezt a családi harmóniát, amit megülhetünk jeles alkalmakkor, mint ahogy az idén is az anyukáméknak az 50 éves házassági évfordulójukon nagyon meghitt volt, és szeretetteljes. Hálás vagyok a Jóistennek ezért, mert ez a megtartó erő az életemben. Mindig ide nyúlok vissza, hogyha nehézségekkel küzdök, onnan jönnek a jó példák az életemben.
0: Egy kicsit mesélne arról, hogy milyen volt olyan közegben felnőni. Tiltott volt a hit, és a magyarság sem volt egy olyan egyszerűen könnyen megélhető.
1: Arra emlékszem gyerekkoromban, hogy kaptunk egy kedves budapesti családi barátunktól egy kazettát, amin ilyen aranyozott díszítőelem volt, és tudom, hogy azt nagyon mindig el kellett rejtenünk, és volt egy lejátszónk, amit talán azt is tőlük kaptuk annak idején, és tudom, hogy ezt nagyon titokba tudtuk hallgatni, és azon volt a magyar himnusz, a szózat, és még olyan magyar identitást erősítő dalok, amit akkor nem lehetett hallgatni. És az élelemnek a beszerzése is nagyon-nagyon nehéz volt akkor. Mai napig itt él bennem az, amikor a kenyérért sorba kellett állnunk, óriási nagy tömeg volt. Édesanyám még munkába voltak, nekem kellett kivenni a jegyekre a kenyér járulékot, ha mondhatom így. És hogy ez milyen kegyetlen volt, amikor ott egymást hagyon tapottuk a kenyérért, az is nagyon nehéz volt, meg hogy a perkői búcsú, azt mindig megültük augusztus 20-án, és az egy nagyon-nagyon fontos nap volt az életünkben, amikor kimentünk és szentmisén vettünk részt a Szent István napi búcsón. Az egész felső háromszéknek az egy nagyon szép ünnepe volt, és annak ellenére, hogy tiltás volt, mi azt mindig megültük, mindig ott voltunk a szüleimmel, és a család, az egész családdal. Ezek olyan meghitt pillanatok voltak, amit nagyon-nagyon értékeltünk. Tudom azt is, hogy amikor édesapám még készültek egy fesztiválra, a Citera zenekarral, akkor nagyon cenzurázták, hogy milyen műveket játszhatnak, de emlékszem viszont, hogy amikor otthon nálunk a próbák zajlottak, akkor el tudtak játszani mindent. Otthon halkan volt, amit halkan, és azt tudom, hogy a himnuszt azt nagyon halkan énekeltük, nagyon halkan kellett megtanulnunk nekünk a himnuszt, mert azt nem szabadott énekelni.
0: Ugye ebben az időszakban nagyon sokan Magyarországra jöttek, vagy hát aki tudott, hogy önök kitartottak és ott maradtak Erdélyben?
1: Az őszintesség az, hogy mi nagyon lokálpatrióták vagyunk, ha mondhatom ezt a családunk. Lett volna alkalmunk úgymond elmenni az országból, de nem tettük. A változást követően közvetlen a 90-ben édesapámnak volt egy munkája kint a Bécsbe, a Szent Istvánon templomban, restaurálási, kőfaragási, restaurálási munka, és akkor felajánlották neki, hogy költözzön ki, segítenek, hogy a családja is kijusson, de azt mondja édesapám, hogy nem, ő nem, ő csak itthon tud élni. Úgyhogy hazajött, és mi is itthon voltunk természetesen, és azt követően nekem is az első iskolám az kint volt Békéscsabán, végeztem a tanítóképző zenetanári főiskolát, de nem tudtam kint maradni, tehát hogy haza kellett jönnöm. Úgy éreztem, hogy nekem itt van dolgom, itt van hivatásom, fontos a családom, nem szívesen lennék távol. Nekem bőven elég az a 120 kilométer távolság a szüleimtől, a családomtól, úgyhogy ennél többet nem szeretnék. És milyenek vagyunk. A családból nagyon kevesen vannak, akik kiköltöztek külföldre. Édesapámnak egy testvére van, aki Németországban lakik, de ő is azért, mert a feleségének az ikert testvére kint lakott, és egyszerűen annyira szimbiózisban léteztek, hogy nagyon nehéz volt nekik külön élni, úgyhogy ezért bátyám költözött Németországba, és édesapámnak még egy testvére él Magyarországon, de mindannyian gyakran jönnek haza, főleg most nyugdíjas éveikre. Németországból a bátyám is van, hogy 2-3-4 hónapot töltenek itthon, tehát hogy ilyen itthon maradósak vagyunk, nem akarunk elmenni.
0: Ez nagyon szép, és nagyon jó hallani ezt a hűséget és kitartást, és a lokálpatriotizmust. Most egy kicsit térjünk vissza a zenéhez. Ugye mondta, hogy már 3 évesen az édesapja citerázott, és mellette volt, és énekelt. Hogyan alakult ez a zenei pályafutás egy kicsit jobban kibontva?
1: Természetesen a népdalok világában nőttem fel, így a édesapámnak köszönhetően, és volt egy nagyon jó zenetanár ott abban az időben Kézi Szentléleken, Pálgecse Mihály tanár úr, ő volt a Citera karnak is a vezetője, és tőle sok szép népdalt tanultunk még akkor is abban a tiltott időben, zárt osztálytermek mögött úgymond, azért sok szép népdalt tanított nekünk a tanár úr, és már akkor kezdtem járni népdalversenyekre, balettezni jártam, harmadik, negyedik osztályban, ötödik osztálytól már zongorán tanultam játszani, Kézivásárhelyen. Ott annyira megszerettem a zenét, a zenei világot, és annyira úgy éreztem, hogy ez az én utam, hogy már nyolcadik osztályt Sefisztyengyörgyön a zeneiskolában kezdtem, és egészen 12-ig ott végeztem a zenei tanulmányaimat. Nagyon-nagyon szerettem azt az iskolát, akkor indult, mi voltunk a második generáció a zeneliceumban. Nagyon jó tanáraink voltak, Keresi tanár úr volt az igazgató, a kedves felesége volt a zeneelmélet tanárnőnk, eszméletlen jó kórus tanárunk volt, Sipos Zoltán tanár úr, tehát tényleg szerencsések voltunk, mert olyan szakemberektől tanulhattunk, akik nem csak szakmailag, hanem emberileg is példaértéket jelentettek számomra. És tovább a pedagógusi pályámba is. Azt követően 12. osztályban én operaénekestő szerettem volna lenni, de 12. osztályban egy olyan erőteljes hangszárgyulladást kaptam, hogy sajnos erről az álomról le kellett mondanom, és akkor adódott lehetőség arra, hogy egy pár hónapot helyettesíthettem egy tanítóbácsit, akinek egészségügyi problémái voltak, és akkor kóstoltam meg tulajdonképpen a pedagógiai pályának az ízét. És akkor döntöttem el, hogy akkor rendben énekesnő nem lehetek, de attól még zenét taníthatok, megtaníthatok. És azt követően mentem el Békés Csabára, a Tessedik Sámuel főiskolán végeztem el a tanítóképző zenetanárit. Első években kint voltam Magyarországon, kint tanultam. Azt követően, hogy elég sok sérelem ért ez az őszintesség abban az időben, mert kevesen voltunk kint erdélyiek kint tanulni. Egyedül voltam a bentlakásban hétvégén, és nem kaptam karácsonyi pénzt, mert román vagyok, nem kaptam kollégiumi pótlékot, mert román vagyok, és ezek, meg volt egy olyan tanárom, aki azt mondta, hogy nagyon szép ízesen beszélek, tehát meg kell tanuljak én, ha ott akarom elvégezni a főiskolát, a rendes magyar nyelvet, és ezek annyira bántották a lelkemet, meg annyira nagy volt a családom iránti hiány, hogy kórházba is kerültem, tehát ott kint Békés Csabán, és akkor döntöttem el, hogy távoktatáson fejezem be, és hazajöttem, távoktatáson fejeztem be a képzést. Úgyhogy így alakult, hogy a zenei pályám, de végig ott volt, részese voltam, amikor kikerültem zenetanárként, ahogy elvégeztem a főiskolát, akkor énekzenét kezdtem tanítani, tehát már amíg végeztem a főiskolát helyettes tanárként, már zenetanárként dolgoztam a Petőfi Sándor általános iskolában, Kézivásárhelyen, ott már gyerekkórusom működött, tehát nagyon fiatalon, már 21 évesen már zenetanárként dolgoztam, és nagyon-nagyon szerettem a zenevilágába bevezetni a kisdiákokat. Kórusommal is nagyon szép teljesítményeket értünk el a gyerekkórusommal. Azt követően átkerültem a Bot Péter tanítóképzőbe, zenetanárként dolgoztam. Ott egy lánykórusom volt, zseniálisan szólt ez a kórus. Nagyon szerettem velük dolgozni, és a másik kedvenc része a pedagógiai, zenepedagógiai pályafutásomnak, hogy ott pedagógiai gyakorlatot is vezethettem a tanítóképzős diákoknak, és az egy siker volt az életemben, mondhatom ezt, mert így 20 év távlatában is, amikor találkozok volt diákokkal, akkor még emlékeznek azokra a zenepedagógiai módszerekre, amiket tőlem tanulhattak. Folyamatosan jártam képzésre Magyarországon, zenepedagógiai képzésekre, és az nagyon-nagyon segítette a munkámat. Tehát azt már láttam a főiskolai éveim alatt, hogy a zenepedagógia színvonala effektív, mondhatjuk azt Magyarországon, sokkal, de sokkal magasabb képzésben részesültek az ottani zenetanárok, úgyhogy onnan folyamatosan hoztam haza a különböző módszereket, és építettem be az itteni pedagógiai gyakorlatomba. Ezt adtam át, azt adtam át én akkor az akkori tanítóképzősöknek, és nagyon hálásak voltak, és mai napig azt mondják, hogy ha egy vizsgatanításuk van, akkor biztos, hogy zenét választják, mert azt megtanulták annak idején rendesen, hogy hogyan kell egy zeneórát felépíteni. Tulajdonképpen így kerültem a zenei pályára, ez az út vezetett a zenei pályára, és hogyha valaki belekóstol ebbe a világba, akkor ezt nem is lehet elengedni. Tehát azóta folyamatosan kórusvezetéssel foglalkozom, zenét tanítok. Bennem van, hogy ezt át kell adni, meg az általános pedagógiai ismereteket is természetesen.
0: Tehát akkor egy forradalmi személyiség volt tulajdonképpen Erdélyben, az ön személyében, mert vitte haza a tudást Magyarországról. Fordult-e az élete mindeközben így magánéletileg, vagy volt-e esetleg olyan időszak, amikor a zenét illetően egy kicsit ilyen mélypont, vagy nehezebb időszak jött?
1: A zenét illetően mélypont, nehezebb időszak, hát az volt, amikor a hangszárgyulladás következtében nem tudtam az énekesi pályán maradni. Az egy óriási törés volt, nagyon nehezen dolgoztam föl, de hála jó Istennek, hogy megmutatta a másik utat, a pedagógiai útvonalat, amiben azt tudott kiteljesedni, hogy igen, zenét át kell adni a fiatal nemzedéknek, hogy értsék meg abba a szépséget, hogy tudjam átadni azt, hogy igen, a zene segítségével egy mankót kapnak egy életen át, ami átsegítheti a nehezebb pillanatokba. Zenehallgatási anyagokon keresztül, különböző zenei játékokon keresztül tudtam rávezetni a fiatalokat arra, hogy mennyi segítség rejlik a zenében, mennyire tudják magukat pszichikailag frissen tartani a zene segítségével, és egészségesnek tartani a zene segítségével. Magánélet terén pedig az volt egy óriási nagy váltás, amikor Kézdivásárhely tanítóképzős gyönyörű éveimet követően férhez jöttem Márifalvára, és akkor ott munkahelyet kellett, hogy váltsak. Az egy óriási törés volt az életemben. 2006-ban született meg a lányom, de ahogy betöltötte a lányom, talán még egy évet töltött be a lányom, de már akkor kezdtem a betlehemes tanítani Márifalván, kezdtem foglalkozni a kórussal, kórust alapítottam Márifalván, tehát szólistákat vittem népdalversenyre, ahol országos eredményeket értünk el, Furuja csoportom volt, több szólamra játszottunk Furuján, úgyhogy itt rengeteget léptünk fel velük is. Tehát ott Márifalván egy aktív zenei életet, kimerem mondani azt, hogy építettem föl, és mai napig szép emlékeim vannak ezekkel az évekkel kapcsolatosan. 12 évig vezettem az ottani vegyes kórust, Conspirito nevet adtuk annó neki. Tényleg a kórustagokat ott kezdtem, hogy Párkata Péter Kánont tanítottam nekük, mert egyszerűen annyira nem énekeltek addig még több szólamra, és 12 év után már Verdit tudtunk énekelni szólistával, kisebb hangszercsoportos kísérettel és négy szólamra. Tehát, hogy kemény munka volt benne, de viszont szép eredményeket értünk el azzal a kórussal is. A házasságomból 3 gyönyörű gyermekem van, amiért nagyon, de nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Van egy 20 éves lányom, aki most jelenleg a György Edém Akadémia hegedű szakán első éves hallgató. Nagyon szépen játszik, nagyon szereti a hegedűt, nagyon szereti a zenét. Már gyerekkorában ez egyértelműen mutatkozott, hogy zene iránt különleges érzékenysége van, nagyon szereti, nagyon érdekelt a zene, úgyhogy ő már első osztályos korától intenzíven zeneiskolába járt. Ugyanúgy zeneiskolában van a fiam, aki már 14 és fél éves, mindjárt 15, ő jelenleg is a Paló Imre zeneiskolában jár itt Székelyudvarhelyen, zongorán tanul játszani. A kislányom, ő a tanulmányait az elemi oktatásban, a zeneiskolában kezdte, viszont nem igazán szeretett gyakorolni, ő inkább a mozgásművészetek fele érdeklődik, ő kortárs balettezik nagyon-nagyon szépen, tehát neki is ott van a művészetek az életében, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Sajnos 2018-ban úgy alakult az életem, hogy elváltunk, és azóta egyedül nevelem a három gyönyörű gyermekemet, akik rettentően szófogadóak, mindent meg tudunk beszélni, harmonikus kapcsolat van köztünk is. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy három ilyen gyönyörű gyermekkel áldott meg.
0: Hát ezt elhiszem. Igazából arra gondolok mindig, hogy a zene és a mozgás az nagyon nagy önfegyelmet alakít ki az emberben, tehát a gyakorlás, a kitartás, és hogy mind nagyon jó nevelési eszközök. Arra kérném, hogy meséljen egy kicsit a Hargita megyei hagyományőrzési forrás központban végzett munkájáról, hogy mit jelent ez az ön számára, mik a célkitűzései, a tervei?
1: Hát véletlenszerűen kerültem ide 18-ba, mondhatom azt, mert addig csak is pedagógusi pályában gondolkodtam, és sajnos, hogy az akkori igazgatóm egyszerűen nem biztosított teret annak, hogy tovább tanulhassak, tehát hogy elvégezhessem a doktori tanulmányaimat, ezért tulajdonképpen itt volt egy meghirdetett állás a forrásközpont vezetésére, és úgy kerültem tulajdonképpen ide. Bíró Barna Botond akkor alelnök volt, most elnöki tisztséget tölt be itt Hargita megyébe, és ő elhivatott a kultúra irányába, és érzi annak a fontosságát, hogy a kultúránk az a megtartó erőnk, az a magyar nemzeti identitásunknak a megtartó ereje. És tényleg neki köszönhetjük azt, hogy ezt a tevékenységet a forrásközpontnál el tudjuk végezni. Olyan jellegű tevékenységeink vannak, ami természetesen, ahogy a nevünkben is van, néphagyományainkhoz köthető tevékenységek. Ezeknek a dokumentálása is hozzánk tartozik, valamint különböző kulturális rendezvényeknek a szervezése. Nagyon jó kollégáim vannak, ez nem egy személyes munka, és hangsúlyozom, hogy itt az intézménynél mindenki szívvel, lélekkel végzi ezt a küldetést, ezt a hivatást, már én ezt mondom, hogy hivatás, és jó látni azt, hogy mindegyik kollégám hivatásként éli meg.
0: Kedves Izabella, sajnos lejárt az adásidőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mesélt az életéről, mesélt a tevékenységeiről, és minden jót kívánok a Mária Rádió nevében.
1: Hálás szívvel köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam az életemből egy kis részt, vagy amennyit sikerült ebbe a pár percbe. És én azt tudom kívánni a hallgatóságnak, hogy az életemben nekem is a megtartó erő a hitem volt, és az az érzés, hogy tudtam, hogy a Jóisten mindig velem van és segít. És mindenkit arra bátorítok tiszta szívvel, hogy soha semmilyen körülmények között ne veszítse el a hitét, bízzon abban, hogy a Jóisten fogja a kezét és vezeti. És legyen hálás érte. Ez nagyon fontos.
0: Így legyen. Köszönjük szépen. Dr. Bartalis Izabellával, a Hargita megyei Hagyományőrzési Forrásközpont menedzserével Tóth Enikő beszélgetett.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják, a mikrofonnál Farkasi Baja Mária, szerkesztő műsorvezető. Mai témánk az istenképre milyen hatást gyakorol a veszteség, hogyan változik, miközben a gyász folyamatában halad valaki. Beszélgető társam, vendégem Kovács Ilona, 4 unokás nagymama. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad, Ili, a meghívást. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen ezt a megtiszteltetést, hogy ma itt tudunk beszélgetni Ibolyával ebben a műsorban.
0: Annyit hagy áruljak el a hallgatóinknak, hogy mi ebben a vonatkozásban úgy kerültünk kapcsolatba, hogy két nagyon nehéz fiatal veszteség érte a családot, ahol mondhatni, hogy éppen a virágzásnak indult élet szakadt meg tragikus módon. És bizony, úgy gondolom, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, az egy nagyon-nagyon megpróbáló helyzet, hisz váratlanul ér, ugye, derültékből villámcsapás, és ez nagyon-nagyon megrázza a mindenkit. Nincs olyan erős ember személyiség, hívő, akinél ez ne okozna egy hitbeli földrengést is. Nálad ez hogyan volt?
1: Amikor fölhívtál engem telefonon, és jelezted, hogy mi lesz a mai műsornak a témája, akkor természetesen elgondolkodtam rajta, hogy ez én nálam hogyan is történt, mert ez most már egy 4-5 éves történés, és az alatt azért én egy nagyon hosszú utat jártam be, és az, ami miatt el kellett gondolkodni, illetve egy kicsit vissza kellett menni az időben, az az volt, hogy egészen az elejétől pontosan föl tudjam térképezni, hogy mit éltem át, mi történt, hogyan is változtak az érzéseim és a gondolataim ez alatt az idő alatt, mert természetesen teljesen más, ami most van bennem, és más az, amikor ezek a tragédiák megtörténtek az életemben. A legeleje az nyilván a sok hatás volt, tehát hogy fogalmam sem volt arról, hogy mit is tegyek, hogyan próbáljak túlélni, és hogyan segítsem a környezetemet a túlélésben. Az első természetesen, ami eszembe jutott, hogy ki az, akinek a segítségével én túl fogok tudni itt élni. És hívő keresztény emberként természetesen az Isten volt az, akire elsőként gondoltam, hogy ezt én nélkülem fogom tudni. Semmilyen szinten, sem magamat rendbe tenni, sem a környezetemet nem fogom tudni segíteni abban, hogy túléljék az elkövetkezendő napokat. Ugyanis azt gondolom, hogy a saját magam kínja, keserve, bánata, gyásza mellett ott voltak olyan emberek a környezetemben, akik tőlem sokkal sérülékenyebb és sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben voltak. Először is idős emberek, akiknek ez a gyász eset, ez még nehezebben, még nehezebb volt a feldolgozás számukra. Az egyik lányom kismama volt éppen, tehát várandós volt, a másik pedig az esküvőjére készült. Tehát mindenki olyan helyzetben volt, és olyan letaglózó volt ez az esemény, illetve gyakorlatilag sajnos kettő gyors egymás utánban, hogy elsősorban azon gondolkodtam, hogy őket hogyan fogom tudni támogatni, hogy ne roppanjanak össze abban az élethelyzetben, amiben éppen voltak. Nehéz volt saját magamat is támogatni, és pluszban még ő melléjük is melléjük állni. És azt gondolom, hogy a felső segítség nélkül ezt nem hiszem, hogy ezt meg tudtam volna ugrani ezt a feladatot.
0: Nagyon szép, amit mondasz, és úgy gondolom, hogy ugye nagyon különböző forrásokból eljut hozzánk az, az információ, tudás, hogy a szolgáló szeretet az mennyire megkapja az Istentől való támogatottságot, és ha valóban ezt a női hivatást akarjuk fölvállalni, hogy itt most érzelmileg én vagyok az, aki támasz lehet. Tehát rendben van, én is támaszra szorulok, de pontosan ebben a támaszra szorultságomban, mivel amit mondtál, hogy nagyon gyorsan tudatosul, hogy erre saját erőből egész biztos, hogy képtelen vagyok. De ugye nem magamat helyezem előtérbe, és akkor itt egész biztos, hogy bejön a szűzanya jelenléte, segítő jelenléte is, és bejön Jézusnak a segítő jelenléte is, hogy ja, ha te szeretettel akarod szolgálni, támogatni a környezetedet, hogy ők lehetőleg minél kevesebbet sérüljenek ebben. És itt én azt találom csodálatosnak, ugye, hogy hirtelen egy ilyen helyzetben meghívást kapunk arra, hogy mindenkinek az anyukája legyek.

0: Azt gondolom, hogy az nagyon fontos kimondani, hogy amikor az ember így nagyon hirtelen, nagyon váratlanul padlóra kerül, akkor szerintem sem önmagától, sem a környezetétől nagyon nagy ilyen megvilágosodás nem várható el, ilyen rögtön megvan kéznél a megoldás, és én ezen majd így leszek túl, és majd így ezt csinálom, és akkor hú, majd tudom én fél év múlva én már majd úgy tudok erre visszanézni, mint egy erről szó nincsen. Legalábbis nyilván én a saját megtapasztalásomat tudom elmondani. Én oda,
1: bocsáss meg, hogy megszakítalak. Igen. Nem. Ez így a helyén való. Tehát ugye, amit ki is fejeztél, hogy ugye a mély gyásznak az első állomása a sokkos állapot, ami beszűkíti a tudatosságunkat. És utána pedig jön egy nagyon-nagyon erőteljes érzelmi kavarodottság, és jön egy olyan kicsit kísértésnek is mondanám, hogy bezárkózzak, hogy semmit sem akarok, nem bírok el semmit, nem. És aztán pont úgy, mint ahogy a Szentírásban, ugye az a fiú, aki nemet mond, aztán mégis kimegy a szőlőbe, hogy ez tud történni egy szerető család körében. Hogy ugyan nemet mondanék, az agyam ezerrel nemet mondana és megpróbálna önvédeni, de a szeretet ezt fölülírja. De az, hogy össze vagyok zavarodva, és jön mindenféle mély érzés, ugye ezért szoktam én a mély gyászt a lélek nagy takarítójának nevezni, mert mindent fölkavar bennünk. Amit addig megpróbáltunk valahol eltitkolni, lefedni, zárva tartani, na az most jön minden. Tehát az, hogy te ezt így megélhetted, az pontosan így volt jó hosszú távon, úgy gondolom, csak persze akkor ez még borzasztó kínokat okoz.
0: Ez így van, és annyira az alapoknál kellett kezdeni, hogy emlékszem, hogy tehát amellett, hogy nyilván az ember ellátja a napi feladatát, tehát reggel föl kell, megfőzi az ebédet, bemegy dolgozni, ellátja az idős édesanyját, stb. Ezek alap dolgok, ez a robotpilóta, ezt csinálni kell, mese nincsen. De ugyanakkor arra voltam képes, amikor egyedül maradtam, hogy leültem a földre, és a lelkivezető tanácsára próbáltam olyan imákat mondani, amit úgy éreztem, hogy erős ima. Lehet, hogy ez így kicsit olyan megmosolyogtató, de nekem akkor tényleg erre volt szükségem, a Most segíts meg Máriára és a Szent Mihály Arkangyalra. És ezt folyamatosan ezt mondtam, és ez nekem akkor rettentő nagy segítség volt, hogyne. Mert tényleg azt éreztem, hogy erőt adnak. És a túlélni az egyik percről a másikatban segítettek. És aztán jött a következő,
1: hogy... Így van, itt most megint, bocsáss meg, megállítalak, mert valóban méghozzá annyira ezeknek az erős imáknak van itt jelentősége, illetve annak, hogy merjem bevállalni a gyengeségemet, hogy emlékszem, hogy ilyen nagyon nehéz helyzetben nekem még azt is javasolta, talán Nemesed Önatya, hogy feküdjek le a földre kitárt karokkal, és kitárt karokkal a földön zokogjak. És engedjem meg, hogy úgy mondjam ezeket az erős imákat, mert igenis, ahogy az előbb mondtam, a kísértés, hogy bezárkózzak, hogy önző legyek, hogy a saját életemet féltsem, az a gyásznál folyamatosan ott van. Ott van még egy másik, még hatalmasabb kísértés, amivel a halál ösztön tápláljuk. Én ebbe bele fogok halni. Én ezt nem fogom túlélni. Csináld minél gyorsabban, Istenem, mert én ezt nem bírom. És ugye ott van, hogyha ott van velem az égi édesanyám, aki még soha senkit sem hagyott

0: magára, és igazán ezeknek az érzelmeknek a hét fájdalmú szűzanya nagyon is ismerője. Tehát megint csak olyan segítő jelenlétet tud számunkra biztosítani, ami hiszem, hogy életre szóló tapasztalás.
1: Igen, ez is nagyon lényeges, és azt gondolom, hogyha veszem tovább a listát, hogy mik voltak azok a dolgok, amik nekem segítséget nyújtottak, és nagyon sokat segítettek, természetesen a család, akikkel össze kell kapaszkodni. Tehát az ember egyedül is gyászol folyamatosan, tehát a gyászfilm az folyamatosan megy a fejébe mindenkinek, aki gyászol. Amert, hogy teszi a hétköznapi tennivalóit, azért mindig ott van az agyában az őt érdevesztesség, és az ez iránt érzett, vagy emiatt érzett fájdalom. És nagyon fontos az, hogy tehát ha valamikor, akkor a családnak ilyenkor össze kell tartani, és össze kell jönni, és beszélni, és mindenki beszélje ki magából azokat a dolgokat, amiket érez. Ez természetesen úgy, ahogy ezt tudjuk, a haragtól kezdve a elkeseredés és a tagadás, hogy de hát ez velünk nem is történt meg. Például nagyon sokat álmodtam azt, hogy de hát ez nem is történt meg, ezt csak álmodtam. És amikor fölébred az ember, akkor rájön, hogy ez nem álmodott. Tehát ezek a stációk, ezek mind megvoltak. És egy nagyon-nagyon lényeges dolog még, amit ide szeretnék hozni, hogy aki, tudom, hogy nem vagyunk egyformák, de aki úgy érzi, hogy nyitott a külső segítség felé, tehát amikor nem csak a Jóistennel kettesben, nem csak a családtagokkal, barátokkal, olyanokkal, akik támaszt tudnak nyújtani, olyanokkal ül le és beszélget, de nyugodtan hívjon külső segítséget, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat segít. Máshogy, mint az Istennel való kapcsolatom mélyítése, máshogy, mint a családommal való beszélgetés, de egy olyan pszichológus, aki ennek az értője, tudója és szakterülete, én azt gondolom, hogy ez is nagyon lényeges, a gyászfeldolgozás az elképesztően sokat tud segíteni, és most már így 4-5 év távlatából visszatekintve azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak akkor, amikor a mély gyász kezdeti időszakában vagyunk, hanem a későbbiek során is megmutatkozik ennek az áldásos hatása, mert én nekem, és gondolom, hogy ezzel más is így van, voltak visszaeséses periódusaim.
0: Hogyne.
1: Amikor már azt hittem, hogy én most már egészen jól vagyok, aztán kiderült, hogy a fenéket egyáltalán nem vagyok én annyira jól, akkor vissza tudtam nyúlni ezekhez a kapaszkodókhoz. Amit akkor kaptam, amikor azok az alkalmak voltak, amikor a pszichológusommal tudtam beszélni, ezekről a dolgokhoz szerintem ne kerülgessük a forró tálkását, te voltál az ibolyát. Tehát, hogy amikor a Zibolyával beszélgettem, az nem csak akkor volt jó, hanem utána később nagyon sok minden újból előjött, sőt, amikor a mégyász csoportban, tehát egy csoport beszélgetés keretében voltunk, és én ott jegyzeteket is készítettem, én többször visszanyúltam ezekhez a jegyzetekhez. Tehát amikor rosszul voltam, testileg, lelkileg rosszul éreztem magam, akkor ezek nagyon-nagyon fontos kapaszkodók voltak.
0: Hogyne, hisz egyrészt, ugye a veszteség az mindig úgy, mint minden más érzelem, hagyma szerkezettel épül föl bennünk, és hordozzuk. És nagyon sokszor sokan megijednek, mert egy legapróbb veszteség, akár egy tárgyvesztés, akár egy örömteli dolog, hogy férjhez megy a gyermekem, vagy akár, hogy a gyermekemmel szakít valaki, szóval, hogy ezek mind újra megérinték ezt az egészet, ami bennem még veszteségként rendezetlenül van. Még úgymond nem teremte meg azt a gyümölcsét, hogy én tudnám értékként látni, hogy igen, ez már mind nekem szeretett támasz, már tudom, mert ugye a végállomás ez lesz, hogy tudom és megtapasztalom, hogy akit ennyire szeretek, neki útja van Istenhez, talán már azt is megtapasztalom, hogy ott is van, de talán tudok tenni azért, hogy oda jusson. Szóval, hogy ezek mind-mind újra érintődnek, meg szoktam osztani, hogy édesanyám elvesztését követően még 22 évvel is nagyon komoly veszteségfeldolgozást volt szükséges újra végeznem, és még jobb lett a már ugye nem ilyen értelemben a hétköznapokban élt, de mégis a hétköznapokban élt szeretett kapcsolatom vele, mint amilyen a valóságban valaha is tudott lenni. Mert újra meg újra megérintik minden. És megérintheti az öröm is, amikor benned följön egy-egy olyan emlék, akár csak egy illat hatására. Azt mondod, hogy hú, milyen jó volt, amikor én ilyen illat volt, ahol, amikor sétáltunk, vagy amikor jártunk valamerre. És ezek mind-mind-mind újra, mint egy lehetőségek arra, hogy valóban olyan a mélyben úgy tisztuljunk és erősödjünk, hogy tényleg az maradhasson meg bennünk, ami érték, ami időtálló érték. Tehát ez így van jól, hogy mi így vagyunk megalkotva, és egész biztos, hogy ez egészen életed végéig el fog kísérni, mert mindig lesz valami analóg történés, ami visszacsatol egészen oda.
1: Igen, ez nagyon érdekes. Az jutott még eszembe egyébként, ami talán így a hallgatók számára is érdekes lehet, hogy amikor ezek a tragédiák a mi családunk életében megtörténtek, akkor többen, akik tudták, hogy én gyakorló katolikus és keresztény ember vagyok, megkérdezték, hogy ezek után hogy tudok én az Istenre nézni, hogy két ilyen fontos embert elvett tőlem. Ez most szó szerint így hangzott el, tehát ezt igen, én is így mondom. És azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy ez én bennem nem fogalmazódott így meg soha, hogy miért vette el az Isten tőlem ezeket a szeretteimet. Ezt én valahogy mindig úgy gondoltam, akkor is, amikor megtörténtek a tragédiák, és azóta is úgy gondolok rá, hogy ez az én életemnek egy olyan próbatétele volt, ami valószínűleg benne volt a teremtés tervébe, vagy az én velem, vagy az Istennek a velem való tervébe mindig is. Tehát ennek meg kellett történnie. Itt az, hogy ez megtörtént, ez természetesen nekünk rettenetes tragédia. De azt is gondolom, hogy amit az előbb mondtál, hogy a fiúk ott vannak, ahol az ő legjobb helyük van most. Én tényleg őszintén hiszem, hogy ő Istennél. És azt is őszintén hiszem, hogy fogok velük találkozni. És azt is hiszem, amit az atya, aki temette őket, azt mondta a temetési beszédben, hogy most egy időre elbúcsúzunk a testvérünktől. És én tényleg úgy gondolom, egy időre búcsúztunk csak el tőle. És amit a legnagyobb adománynak tartok, és amit a legnagyobb örömnek az Isten hitemben, hogy ezt én tényleg komolyan tudom hinni. És ez rettentesen nagy erőt ad nekem. Soha nem gondoltam úgy az Istenre, hogy elvette tőlem ezeket az embereket, vagy ezeket a fontos személyeket, mert én úgy gondolom, hogy ezt nem ő vette el tőlem, hanem egyszerűen ez így megtörtént. Ami a fontos és lényeges, hogy be tudjam járni a pályát, és a feladatomat teljesítsem, amit Isten bízott rám, ugye, ahogy a gitáros énekben is van. Tehát, hogy nekem a feladatom az volt, hogy ebben a helyzetben, úgy, ahogy mondtad is, a szeretteimet támogatni tudjam, hogy megerősödjek az Isten hitemben, és a hiányukkal úgy tudjak együtt élni, hogy biztos vagyok benne, hogy fogunk találkozni, és együtt leszünk majd egyszer, be fog következni valamikor természetesen. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáj most is, mert fáj.
0: Hogyne. Most miközben hallgattalak, az fogalmazódott meg bennem, Ili, hogy minden bizonnyal akkor a te Isten képed egy szerető, odafigyelő, gondviselő Isten kép, és ha ez van bennünk, akkor sokkal könnyebb elfogadni, akkor tudjuk azt mondani, hogy De hisz én nem látom az egészet. Én csak apró részleteket látok, és sokszor bizony azt is, ahogy Pál mondja, homályosan. Igen, úgyhogy ezt elfogadni, ez egészen más, mert, és nem tudom, hogy volt-e a családodban olyan, akiben esetleg büntető Isten kép érintődött a veszteség kapcsán, mert nekik nagyon-nagyon nehéz dolguk van, hisz ott elindul az az ördögkör, amiben haragszom az Istenre, de természetesen, ha az Istenre haragszom, az egy hatalmas bűntudat termelő, és akkor haragszom önmagamra, és hibáztatom az Istent, és hibáztatom önmagamat, és egyre mélyebbre ásom magam az úgymond értelmetlen szenvedésben, és nagyon eltávolodhatok az Istentől, mert ugye gyakran halljuk, én is gyakran hallom, ha ezt megengedte Isten, akkor nincs Isten.
1: Ha igazán szeretne bennünket az Isten, ezt nem engedte volna meg. Igen, igen, ez valóban gyakran előfordul, vagy tehát gyakran lehet hallani. Én azt gondolom, hogy amikor, mert azt nem merem kijelenteni, hogy soha, de soha nem kísértett meg ez a gondolat, mert ez nem lenne igaz, de olyankor nekem mindig az jut eszembe, hogy az Isten tervét hogyan is tudnám én megérteni, és teljes mértékig átlátni, és világosan látni, amikor odáig nem tudok eljutni, hogy mit jelent az, hogy végtelen tér, és végtelen idő, mert hogy csak meghatározott időben tólig tudok gondolkodni, és térben is ugyanígy tólig tudok gondolkodni. Tehát ha idáig nem tudok eljutni, ami azért egy eléggé alapvetés, legyünk őszinték, a végtelen tér és a végtelen idő, és ezt sem tudom fölfogni, akkor hogy tudnám azt fölfogni, hogy ami velünk történik, annak mindig mi az értelme, és az Istennek ezzel pontosan mi a szándéka és a terve. Azt gondolom, hogy egy kicsit az embernek jót tenne, hogyha nem tartaná magát annyira mindenhatónak, mint amennyire tartja, és nem próbálná az Isten számon kérni bizonyos dolgokban, mert hogy bizonyos fajta alázat és bizonyos fajta szerítség, mint teremtmény, az nem ártana nekünk, és akkor mondjuk nem tennénk föl lehet ilyen kérdéseket. Nagyon sok mindent tud az ember, és sok mindent nem tud, és ezzel szembesülni kell. És ha ezt az ember megérti, egy kicsit könnyebb lesz elfogadni a nagyon nehéz történéseket is, én azt gondolom.
0: Hogyne, illetve ugye akkor megnyílik arra, és szeretném, hogyha volt ilyen tapasztalatod, akkor megosztanád, amikor a legnehezebb helyzetekben érzelmi viharok közepette így leültél, és odaadtad neki magad, és elkezdtél imádkozni, hogy akkor mi is történt.
1: Ez meg ugye a teljes ráhagyatkozás. Tehát valahogy tényleg olyan, ez az előbb említetted is így az atya. Tehát, hogy amikor az ember visszaemlékszik arra, amikor kicsi volt, és ugye a szüleivel kapcsolatosan teljes végtelen bizalommal és biztonságban is érezte magát, ez nagyon-nagyon jó volt. Aztán később felnőtté vált, és jöttek a bizonytalanság. Én azt gondolom, hogy amikor az Istenre gondolok, akkor ez a végtelen ráhagyatkozás, ez én bennem valahogy hogy nagyon ösztönszerűen jön.
0: Mert hogy ilyen apa kapcsolatod volt. Tehát ezt azért tegyük hozzá, és nagyon örülök, hogy nem én hoztam be, hanem belőled kívánkozott ki, hogy bizony-bizony ez egy tény, hogy az, hogy vajon kisgyermekként mennyire tudtam rábízni magam az édesapámra, abszolút meghatározója annak, hogy nekem később vajon milyen atyaképem lesz. Hogyan gondolkozok, hogyan érzek én a mindenható atyával kapcsolatban.
1: És ez nagyon sokszor megmutatkozik, most hozott néhány példát, tudom, van közöttem, és ami szinte teljesen lényegtelen, de nekem akkor abban a célthelyzetben nagyon is lényeges volt, amikor államvizsgára készültem, és az egyik államvizsga tárgyunk a járványtan volt megtanulhatatlan. Tehát aki tanult már járványtant, az tudja, hogy ez szerintem nem lehet megtanulni, de az embernek el kell menni vizsgázni, és akkor az utolsó este, amikor rájöttem, hogy na most már egészen biztos este 9 órakor, most már egészen biztos, hogy nem tudtam megtanulni a holnapi vizsgáló járványtan, akkor egyszer csak jött egy ilyen, hogy na de hát ott lesz felem az úr. Amit tudok, tudok, a többit meg ő hozzáteszi, és így is történt, és így sikerült átmenni. Vagy például műtétek előtt, nekem sokféle műtétem volt, és minden műtét előtt ezt éreztem, hogy itt most már én úgysem tudok mit tenni a saját sorsom javítására, viszont az úr igen, és rábízom magam. Ha ő úgy gondolja, hogy én ebből a műtétből nem fogok fölébredni, akkor az ő döntése, és én ezt elfogadom. De ha igen, hát akkor annak mondjuk esetleg még tudnék örülni, és ezért imádkozom is. Tehát azt gondolom, és ez végtelen nyugalommal töltött el mindig, hogy úgyis ott vagyok a tenyerén, és amit ő elhatározott nekem, az nekem majd az jó lesz. És ez biztos, hogy ahogy mondod, hogy ez az ős bizalom, az ős gyermeki bizalom, ahogy én tudtam bízni és hinni a szüleimbe, nekem ezért könnyű az Istenbe is bíznom, mert tudom, hogy mi az, amikor az emberre tényleg figyelnek, vigyáznak, és a legjobbat akarják neki.
0: Így van, és akkor ehhez én hozzátenném, hogy ugyanakkor nekem számos tapasztalásom van azzal kapcsolatban, amikor máshonnan indul egy istenkép. Amikor valóban onnan indul, hogy ha létezne, ha szeretne engem, akkor ez nem történhetett volna meg a mi életünkben. És aztán, ahogyan változik, alakul, pontosan a gyász folyamat hatására. Mert hogy ugye amikor ott nagyon kétségbe esve ezeket a nagyon erős imákat mondtad, akkor mi is történt, Ili? Ugyanúgy álltál föl, mint ahogy leültél?
1: Nem ugyanúgy. Azok mind erőt adtak nekem, és kitartásra buzdítottak. És mindenképpen azt erősítették bennem, hogy ezen túl fogunk tudni jutni, és egyszer eljön az az idő, amikor másképpen tudok nézni ezekre az eseményekre. Nagyon fájdalmasnak fogom mindig tartani, és végtelenül nehéznek, de egy csomó minden rá fog épülni, és egy csomó minden neki fog egészülni ezek a történések, és már nem csak egy halál, egy gyász lesz, és a végtelen sötétség, és a reménytelenség, hanem attól sokkal több lesz, és másképpen fogunk tudni ezekre az eseményekre visszanézni. Akkor ezek még csak ilyen nagyon halvány remények voltak, hogy ez valaha majd be fog következni, de arra határozottan emlékszem, hogy azt elhatároztam, hogy mindent megteszek azért, hogy ez ne csak egy rettenetes gyászeset legyen, hanem hogy ettől sokkal több, hogy ezáltal mélyebben tudjak érezni, ami be is következett egyébként, és olyan érdekes az Ibolya, hogy az emberek megtalálják azokat az embereket, akiket tehát érzik, hogy fogékonyak. Engem azóta csomóan megtaláltak úgy, hogy elkezdtek beszélni az életükről, és az életüknek egy olyan hasonló eseményéről, mint ami nálunk történt. Nem tudták, hogy mi nálunk mi volt, de mégis ráéreztek.
0: A hasonló, egyrészt a hasonló vonza a hasonlót, ugye ez egy nagyon fontos biológiai törvény. Kettő, hogy igenis, amikor úgymond az Istentől megkapjuk azokat a kegyelmeket, amit a legegyszerűbben úgy fogalmazhatunk, hogy ő él és van, jelen van.
1: Igen.
0: Akkor ő ezt általunk is akarja továbbítani. És ott már mi meg vagyunk hívva, mint egy erre a szolgálatra is, hogy jól van, drága lányom, jól csináltad magadon belül, jól csináltad a családodban, hát akkor küldöm hozzád
1: segíteni esetleg másoknak is.
0: Küldöm hozzád azokat, akik nyitottak arra, hogy te segíts nekik hozzám közelebb kerülni, hogy aztán majd önállóan is azt mondják, hogy hát azért elgondolkoztat, amit az Ili mondott. Mert érzem benne a mélységet, a tisztaságot, a hitelességet. Érzem benne azt az élő hitet, amire mindig is szomjazta. Lehet, hogy tennem kéne valamit érte, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessek ezzel a forrással.
1: Igen, nagyon érdekes, most egy olyan 2-3 héttel ezelőtt volt az legutolsó ilyen esetem, amikor valaki egyszer csak így kibukott belőle, tehát teljesen más ügyből kifolyogosan, szakmai ügyben találkoztunk, és akkor így szót követett, és akkor egyszer csak elkezdtem mondani, és akkor mondtam neki pár olyan dolgot, ami nekem segített, ami fontos volt, és azt mondta, hogy most engem nagyon elgondolkodtatott az, amit én mondtam, mondta ő, és hogy lehet, hogy ebben az irányba kéne tovább gondolkodni. Tehát ő a gyászának azon a pontján volt, amikor a teljes mélypont és nem lát semmiféle kiutat, és csak próbáltam nyilván nem erőszakosan, hanem csak az, hogy, és egyébként az a kulcs szó, hogy ez a saját megélésem. Így tehát van. Amikor ezt én valakinek ezt mondom, aki hozzám fordul bármilyen bajával, bánatával hasonló gyászfeldolgozás nehézség, hogy ezt én megértem, és én ezt így értem meg, onnantól kezdve nincsen már ilyen kérdés, hogy most ez engem kioktatni akar, ez most engem megtéríteni akar, ez most nem, mert tudják, hogy amit mondok, az tényleg hiteles, hiszen én is átestem rajta, vagy átesek rajta, vagy ezeket a dolgokat, ezeket nekem is nagyon nehéz volt, és nehéz még most is feldolgozni, és ezáltal aztán így tudok én úgy gondolom segíteni a saját tapasztalásnak az átadásával.
0: Így van, illetve ugye ők is segítenek neked,
1: igen.
0: Mert újra és újra mindazt, ami még ebből éltető élmény lehet számodra, az általuk aktivizálódik. Kerül be újra, ha úgy tetszik, a te létélésedbe, és ez nagyon fontos.
1: Igen, valóban az van, hogy minden egyes ilyen megtalálásnak, hogy megtalálnak engem azok az emberek, akik várják a jó szót, akkor újból én is átgondolom még egyszer, hogy én velem hogy is történt, ez mi is volt, hogy is volt, és valóban egy kicsit mindig a mozaiknak egy darabja megint a helyére kerül. Megint egy kicsit a kép tisztább és élesebb lesz számomra. Ismétlen még egyszer, nehéz és fájó. Tehát ez mindig is az lesz, amíg élünk, az biztos, csak már másképpen egy bolyam.
0: Így van, és amit én úgymond most számodra is, és a hallgatóknak is egy hosszú távú útra valónak szánnék, az, hogy ugye megtapasztalhattad, hogy alakul benned a valós együttérzés.
1: Igen.
0: Kevésbé félsz az ilyen-olyan amolyan érzelmi nehézségeket átélő emberektől, helyzetektől, és közben nincs szükséged olyan beteggé tévő elhárításokra, aminél akár a mérgező érzelmeket folytod le, akár meggátlod magad abban, hogy olyan értelemben egészségesen működj, hogy ránézel valakire, és gyorsan elnézel onnan, mert nem akarod látni az ő fájdalmát, mert ha látod, akkor ugye bekapcsolnak a tükörneuronok, és akkor kénytelen vagy át is élni, amit ő átél. Tehát egyszerűbb onnan elfordulni, és tekintetbe sem venni a másikat, miközben ugye a másik embernek a bárhol, az örömnél is, az lenne a legfontosabb, hogy valahogyan a környezetéhez kapcsolódhasson.
1: Az biztos, hogy annál rosszabb érzés kevés van, amikor az ember azt gondolja, hogy egyedül van. Tehát, hogy ez a probléma, ez senki mással nem fordult még elő, senki nem élte át, nem is tud ebben sem átérezni, sem tanácsot adni, semmi, csak én érzem ilyen vacakú magam, és a világtörténetben még senki nem érezte így. És amikor megtapasztalod, hogy dehogy nem. Tehát, és még egy mondatot nagyon fontos nekem elmondani, hogy nekem például az rengeteget jelentett, amikor mi megismerkedtünk egymással, és te elmondtad az első találkozáskor, hogy neked is voltak az életedben nagyon nehéz élethelyzetek, mert nekem abban a pillanatban hiteles volt, amit mondtál, mert tudtam, hogy te is olyanokat éltél át, mint amit én átéltem, és sokkal könnyebb egy olyan emberhez kapcsolódni, aki tudja, hogy miről beszélsz.
0: Nyilván ezért is mondom, mert olyankor ugye megéled, hogy valóban azonos hullámhosszon vagyunk, tehát nem megy el az adás egymás mellett, mert tudunk kapcsolódni, mert én már nem félek azoktól az érzésektől, amiktől te még igen. Mert természetes, pontos, hogy félsz, hisz először éled át. Hát hogy ne félnél tőle? Hát úgy érzed, hogy ez az életedbe fog kerülni. Itt nincs Isten, aki téged megvédhetne.
1: Ez pont így volt. Ez pontosan így volt.
0: Na, és ez ebben a csodálatos, hogy ezt így, látod, rendre tovább tudjuk adni. És én úgy hiszem, hogy a női hivatásnak ez a leglényegesebb eleme. Hogy kaptunk valami olyan ajándékot a Jóistentől, ami ugye nagyon nehéz is, mert azért ezeket a fájdalmakat megélni nagyon nehéz, és mostanában volt egy-két olyan beszélgetésem, ami újra felerősítette bennem, hogy a szűzanyának, aki jómódú családba született, vágyva vágyták a szülei, de mégis Istenért 3 évesen beadták a templomba szolgálni. Hogy ekkora alázat volt a szülőkben, hogy ő nem az enyém, ő akkor is az Istené, és vegyen megtiszteltetésnek, ameddig velem lehet, ameddig utána, ha ugye tiszta a kapcsolat, és ugye megint ez a mégyásznak a hosszú távú következménye, hogy meg tudom tapasztalni, hogy lehet, hogy már nem a közelemben él a másik. Lehet, hogy már nem is ebben a világban él a másik. Igen. De a szeretetünk az mit sem csorbul ettől, sőt, gazdagodni képes, ha én valóban azon az úton járok, amit a szeretet útjának hívunk. És ez szerintem valami csodálatos. Ami akkor már nem csak az ősbizalmat hívja elő, hanem nap mint nap újra ráteszi a maga pecsétjét, hogy igen, bízhatok, remélhetek, hálát adhatok, szerethetek.
1: Igen, és ez az olyan, hogy azt gondolom, most, ahogy hallgattalak, amit most mondtál, azt egészen világosan gondolom és látom, hogy aki mély gyászt él át, és nem lép szintet az Isten kapcsolata, az nem fog tudni ebből kikeveredni. Tehát jelentős szintugrásra van szükség. Ezen nagyon sokat kell dolgozni.
0: Így van, de ugye ez olyan dolog, jó, aminek van munkarésze is, ami szenvedős, de újra és újra megtapasztaljuk, hogy igenis erre vagyunk meghívva ebben az életben. Hogy nem kerülni a fájdalmakat és a szenvedéseket, hanem valóban végigmenni a keresztúton, hogy abból feltámadás lehessen, és tudomásul venni, ha ez magának, az Isten fiának is, csak a Szentlélek folyamatos befogadásával, az Atya akaratának való folyamatos alázatos alávetettsége történhetett, akkor ez azért számunkra is lehetőség, illetve úgy hiszem ez az egyetlen lehetőség. Úgyhogy nagyon köszönöm, Ili, hogy ezzel zártad, és nagyon köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívást, és ennyire szépen megosztottad velünk mindazt az élményt, amivel téged ezek a nehézségek gazdagítottak. És köszönöm szépen hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. A Mária Rádióban a Lépcsők adását hallották. Kovács Ilonával beszélgettem, aki nagyon sok értéket adott ma nekem is, és bízom benne, hogy a hallgatóinknak is.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 8-a. Áldott az asszonyok között. Benedicta tu inter mulieris. Áldott vagy te az asszonyok között. Ez a megindító Mária üdvözlet ismétlődik és visszhangzik századokon át. Ismétli azokat a szavakat, amelyeket Erzsébet ejtett ki, eltelve szent lélekkel, hangosan felkiáltott, megszólítván Isten szűz anyját. Ez a megszólítás, drága testvéreim és nővéreim, számomra különösen alkalmasnak tetszik, hogy tiszteljük és ünnepeljük a legszentebb Máriát e napon, melynek feljegyezték a megjelenését az alázatos Bernadett előtt, a Massabii barlangban, hogy rábízza kegyelmének és szeretetének különleges üzenetét. És ki állíthatná, hogy ez az üzenet nem tartotta meg teljes értékét mind a mai napig? Mária azért folyamodott ahhoz az ismeretlen kislányhoz, hogy a bűnösöket megtérésre szólítsa fel, értük és megváltásukért elkötelezettséget kérve minden hívő keresztény közösségtől. Tény, hogy ez a felhívás, az imádság és jótékonyság lelkes mozgalmát eredményezte mindenek előtt a betegek és a szegények szolgálatában. Sok testvérem és nővérem van, akiket fájdalom és szenvedés tesz próbára. Ti vagytok most előttem, kedves betegek, mert pótolhatatlan szerepet szántak nektek az üdvösségben, egyesülvén vele, aki a megváltás főszereplője és végrehajtója, szenvedése, halála és feltámadása által. Jézus Krisztus, megváltónk és Urunk által.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként, 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója, dr. Kerény Lajos, piarista atya.
1: Jézus!